0: potesser. Viele hecke zora mod a manna mer.
1: Chilindoro migma itles migma elgen hoj ha ver. Chilindoro migma itles migma elgen hoj ha ver.
0: Eljön hozzám, ó, bekedves kis, ha őri száztatár is. Jöjjön, gyorsan, jöjjön, gyorsan, miért nem jön már, Istenem?
1: Vár szegényke,